0: Rádió Mora, a sokszínűség nálunk hallható.
1: Bei uns spielt's Vielfalt.

0: Rádió Mora. Egy óra csak zenével. Muzika bez prestanka. Rádió Mora.
1: Awesome.